0: jéra ak jembéré ñu ci digg kew bi
1: kay ne dara leer
0: jéra ak jembéré ñu ci digg kew bi jéra ak jembéré ñu ci digg kew bi ndaysal jembéré ñu ci digg kew bi ndaysal walaw
2: ñen dañ do la ko wax dire
0: waw ma koy jégg
2: wa demal ma yaw
0: Combat!
2: Combat!
0: Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat! Combat!